Hei, hei, hati-hati, hati-hati. Hei. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur. Mundur, mundur, alas, alas. Kalah, kalah, kalah, kalah.